0: legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: Várjuk fel az alvókat.
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Stomp with me. Are you deaf? I said stomp with me.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel. Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: 80-as évektől

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sok zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.
1: Mérite particulièrement l'attention.

0: and fly away.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

This is an announcement. Please refer.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

0: into the Dallas Nighttime Sky.
1: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Mit depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya!

Hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.
1: 90s, 2000s music radio.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. És mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az is.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: Százalék sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
2: Csodálatosan szép délutánt kívánok mindenkinek. Határon innen, határon túl. Ott is hallok is kut.

a Viberen már írt a kedves Encsike. Szia drága Kukori bácsi, sziasztok szuperek, Encsike Füller, mint mindig. Gyönyörű szép délutánt kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Kellemes zene hallgatást nekünk és jó adást neked, Puscsika Encsike. Hát köszönöm szépen, kedves Encsike, jó pülelést kívánok. Ha pedig még mindig ott az északi országban vagy, akkor kívánok csodálatos kikapcsolódást. Pluszban a fülelés mellett.

És igen, igen, megérkeztek a Viber kedves bagyeszis csorvásról. De jó, hogy itt vagy, üdv néked, és minden szuper hallgatónak, aki a legjobb rádiót választotta. A szervusz kedves bagyesz, kellemes fülelés kívánok néked. És itt a velük Csillagottó is, legalább ki tudja próbálni az új hangrendszerét. Szervusz Otto, szervusz DJ Obi. És akkor most jöjjön DJ Bobo, itt a Super DJ Rádióban. Take control!

bízom benne, hogy mindenki jól van, és kellemesen telnek a napjaitok. Hát nekem nagyon szét van minden, rengeteg munka van, meg hát tesznek róla, hogy el legyek foglalva. Sajnos ez a nap is képlékeny volt, és éppen, hogy ide értem hozzátok 16 órára, de hát természetesen maradjatok is, 18 órától érkezik hozzátok Dr. Tom remek műsorával. Érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni, kedves hallgatók, kedves szuperek! Ezért nem is tudtam ma hirdetni, mára hirdetni magamat, mert mondom, képlékeny volt a dolog. De hát füstjelekkel ti is jelezzétek, hogy Kukori bácsi adásban. Nagyon szépen megköszönöm! Jó fülelést mindenkinek!

Na ismét hazai vizekre vezünk, Szécsi Pál következik a Távol Lét című dalával. Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam: ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja.

Igen, igen, és a négyes vágányra megérkezett Bonnie Tyler az égi csatornákra. A Total Eclipse of the Heart szól itt egy kicsikét feldolgozva. És hát megérkezett a Viber kedves Majoros Imi. Hola tió, kókás, hát üdvözöllek kedves Imikém. Köszönöm szépen, akármit is jelent, kellemes fülelést néked. És hát Csorvásról is írja Bagyesz, hogy kellemes meglepést, és hogy jöttél most.

DJ Obi, hogy ezt a verziót még nem hallottad. És most következik Ruggiero, Quando, Quando, Quando. Itt a Super DJ Rádióban.

És megérkezett a kedves Izsa család is Erdőből, Erdő Szennyőgyből. Csodásan szép késő délután kívánunk neked, kedves Kukori bácsi. Örülünk, hogy neked, hogy újra itt vagy az Izsa családján. És már hiányoltunk. Csodás késő délután kívánunk mindenkinek. Ugyanezt kívánom néktek is, kedves Izsa család. Nagyon jó szórakozás, kellemes fülel.

Quando, Hakeli Csokolom, kedves kis ördöggel, kellemes fülelést, remélem szuper volt a fiataloknak az esküvője, és nagyon jól éreztétek magatokat. Most olyan people is, itt a Super DJ Rádióban.

Igen, igen, minden embernek egy kicsikét, valljuk be őszintén, maga fele hajlik a keze. Kedvenc előadom következik, Piero, és egy olyan dal, az a címe, hogy a film. Hát fantasztikus szöveg, zene és minden.

És ne feledjétek, érdemes újra moziba járni. Csodálatos. Utolsó előtti sor. Ott mehet minden. És a film is persze.

Hát igen, igen, alkalomszerűen, ha már Svédországban van valaki, akkor azt mondja, hogy oh yeah! Csak nőjesebben! Oh yeah! Csókolom!

DJ Obi üzeni a Svédországban levőknek, hogy hello! Ez pedig már egy mostani friss csemege, Guantanamera. Mármint a dal maga nem, csak ez a felújított változat. Itt a Super DJ Rádióban.

Don't tell my heart, my shaky breaky heart, he just won't take it like a man. Tudjátok, az öreg Csűri Csaba Janik, a hangjegyeket és stílusokat is tudjátok.

Igen, igen, én is imádom a pöttyöset, a turrulit is minden formában, mint ahogy gombóccal a csokoládét. Megértem, jó az ízlésed, kedves Encsike!

csak azt tudom mondani, Encsike, hogy igazából én sem rajongok érte, de jó meleg nyári napon, egy jó pörkölt után, egy kis pohárral, jó hidegen, kóstold meg, hidd el,

Ú, hát már megint fogok DJ Sucitól kapni, de hát ilyen az élet, Babocsai néni. Csak elmondanám a Viber számunkat, 0670 45 95 995. Nyugodtan írjatok a műsorvezetőknek, nagyon szeretik, én kimondottan, tényleg, higgyétek el, nyugodtan zaklassatok minket.

másik pedig azt írja, hogy meghagyja a sört a férfiaknak, hagy legyen sörhasuk, amit legyen idejük ledolgozni a gyurmateremben. Oké, okay. Értettük.

Ez kedves Sisa István, azt a formás hasát ki akarja tönkretenni munkával, az úgy jó, ahogy van. Hát így van, kedves Sisa István, vigyázzunk rá!

jobb is, sajnálom, hogy már elmész. Legyen szép a napod, és köszönöm, hogy itt voltál. Várunk vissza mielőbb.

Viber számunk 0670 45 95 995. Nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőket, is nagyon szeretik, higgyétek el. És nem sokára egy kis promó, és megyünk tovább a Vinkujon

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.com

Mondom el, hogy közben benyeltem egy kis boldogság hormont, finom fehér csokit magyaróval, egy pár kockát, nagyon jól esett, mint bízom benne a zenék is, amit adok nektek itt a Super DJ Rádióban. Most szóljon Fancy és a Long White Paradise!

18 órától érkezik hozzátok Dr. Toma, zenedoktor, Transcend Dance műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ rádiót hallgatni. Kedves szórakozást mindenkinek!

Hát kedves Ruska Erzsi írt nekem a Viberen. Szia Kukori bácsi, nagyon szupi zenék jönnek. Örülünk, hogy velünk vagy. Kérlek egy jó pörgős zenét játsza. Férjem születésnapja van. Köszönjük szépen. Hát az igazság, hogy ezt a dalt Robi barátom születésnapjára küldtem volna Görögországba, hisz ott vannak nyaralni, csak most éppen nem hallgatja a rádiót. Hát küldeném ezt is kedves férjednek. Boldog születésnapot kívánok, jó egészségben, boldogságban és szeretetben, még hosszú-hosszú évtizedeken keresztül.

És még egyszer nagyon boldog születésnapot kívánok mindenkinek, aki a közelmúltban, ma, vagy pedig a közeljövőben tölti. Hosszú életet, egészségben, boldogságban és szeretetben. Most pedig szóljon Adriano Celentano. Itt a Super DJ Rádióban.

Ne kívánj rosszat a kedves hallgatóknak. Szó sem lehet róla. A következő előadóval ismét hazai vizekre evezünk, ismét Pierrot fog szólni. A dal címe pedig

ti is, ahol a kis kultapáku malasztúr. Remélem, jól éreztétek magatokat, én nagyon jól, hogy ennyien itt voltatok így hirdetés ellenére is, mármint, hogy nem tudtam időben jelezni. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek, legyen csodás az estétek. Hallgassátok Dr. Tomot nagy-nagy szeretettel, remek műsorral fog jönni, ezt garantálom. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Egyszer majd csak jövök. Köszönöm még egyszer, hogy velem tartottatok. Mély tiszteletem. Sziasztok!

Köszönöm szépen a jó kívánságokat, hasonló jókat néktek is, és remélem kellemes volt az izzadás az edzés közben. További szép estét mindenkinek, és fogadjátok Dr. Tomot 18 órától nagy-nagy szeretettel, és kellemes fülelést, hallgassátok a Super DJ Rádiót. Sziasztok!

Dr. Tom in the mix. Szép napot is kellemes délután kívánok mindenkinek, inkább késő délután mondanék. Itt szeptember 9-én. Üdvözlök mindenkit, www.szuperdzsiradio.hu-n. Beengedzik Doki, sziasztok! Az előző két tanát nagyon szépen köszönjük, Kukori bácsi. Olyan volt, amilyen szokott. Teljesen jó, hibátlan, teljesen. Legközelebb visszavárunk természetesen. Na pillázzunk, azt mondja, hogy van egy Viberünk, ami 0670459595. Ide jönnek az üzenetek, amik majd beolvasásra kerülnek, persze, és természetesen egyben. Azt mondja, a múltkori adásom 140 BPM-e, mert pörgött egész végig. Kicsit visszaveszünk az ütemekből és a ritmusból is. És olyan zenéket hoztam, amiket már nagyon-nagyon rég játszottam itt a Szuperen, ami nem azt jelenti, hogy két órán keresztül lesz szól, de hát azért csapjunk valahogy bele a lecsóba. Sziasztok, Doki vagyok, tehát még egyszer mondom, és akkor indítjuk el, ciao!

És mit szóltok ez az őszi meleghez? Azt így valójában őszintén rohadt jó idő volt a mai nap is. Már én előbb Évivel beszéltünk lenni, és mondom, azért én már szeretném ezt a 20 fokot azért. Annyira már elég volt a 30-ból. Benence is üres már, úgyhogy...

Na nézzük a Viber, ki volt az első? Tibor Tomi, ennyit érő, doktor úr. Mai jelét itt a gyorsan aláírva. Ugye gyors voltál, anyukám.

0: some phones.
1: Ik ben Snoop Dogg, pedig Warren G és Nate Dogg. Hát is nagy mutogatós volt, mindig valamire mutatni kellett. És egy csúnya erős fejet kellett válni, ó, de erős vagyok.

és a család, és itt van gyönyörű szép késő délután kívánok neked. Drága Doki Erdélyből, Erdély Szentgyörgyből, az is a család már vár téged. Na, náhogy vártunk. Örülünk neked, hogy újra hallhatunk, csodásat kívánunk mindenkinek, nagy örülés oda át a családtól mindig. És most

Itt velünk Bandez is. Üdv doktor úr! Hogy ezt a hegesztő jelen csorvásról? Üdvözlet minden esti hallgatónak, aki a legjobb rádiót választotta a legjobb műsorvezetőkkel. Már mindig, ha köszönjük szépen. Úgy vagyunk, hogy vagyunk. Ja, és ez a brutál meleg szerintem nem a hegesztő barátja, és tényleg így van. Előző héten végig nyomtam tényleg. 133-as csövek, mindegyikre

most villanyat voltam ezerrel, hú, elegem volt már. Ja, leégedő, hülye. Első nap rövid ujjabban nyomtam, szétégett a karom. Úgy néztem ki, mikor hazajöttem, mint a kamionosok. Vörös volt a karom, egy póló alatt. Aztán a többi napot mindig hosszú pólóba kellett csinálni, majd

Can I Kick It? Mindig azt mondtuk, hogy yes, you can, vagyis hogy kezdjük el. Pedig Eric B. és Rakim. És aki énekel hozzá nem más, mint Ofra háza, gyerekek. Milyen háza? Hát Ofra, hát nem. Hát milyen lenne, ez a normális vagy. Itt van a Paid in Full.

Próbálok most is itt van velünk. Fevadoki, a két villanyász jelentkezik. A villanyszerelők királyai vagytok, azt tudjátok jól, bízom benne. Ha nem, akkor most egész rádióba kimondtam. Kész, pont ez van.

Itt vanunk Kese, hello Kese! Hello Super Király 90-es évek! Trabant Garázs jelentkezik Ponyhádról! Sör van, Chris Cross Forever! Hello Sör! Hello Ponyhád! És hello Trabant Garázs! Csá Kese!

0-70-45-95-95, a Ládonyi Zsolt is itt van. Szia Zsolti! Feladok ki, ez az Elekucsi nagyon ott volt. Hát nem baszolt itt a szuperen, az biztos. Szia Zsolti, ciao!

Mivel is rovogunk tovább Molni Love és az It's a Shame úgynevezett ultimátum remix. Van egy zárójelbe zárt is, amit ír My Sister, az

Lesz tovább, Bazs is itt van. Küldött egy képet, igen, ősz volt. Sőt, hallod, úgy néztem, hogy mi következzen, hogy a vakeriteket nézegetem, és pont ő volt a kezemben. Imádás.

Dancehall Shake This Sound. Na nézzük, mi volt még akkor tájt.

Azért vagyunk őszintén, annyi egy dollárosunk lenne, amennyiszer ezt a világon a rádiók lejátszották. Szerintem Uganda egyéves költségvetésen röhögve megvan. Mit Snap is a power! Akkor mondani, te power, Y-na, Y-na, hülye W-vel.

Emlékszem, mikor ezt a lemezt megásároltak, először Terész került 33-ba a DJ Service-be. Másnap mentünk zenélni. Hát ez gyerekek, mindent itt akkor. Ő is Stretch és a Why Did You Do It?

Úristen, mennyivel másabban szól. Így Jam Zonik. És egy másik nap a paradicsomban. Phil Collins által újra keverve ráadásképpen. Jó kis muzsika volt ez, és Jézusom, de rég volt, de rég volt.

kicsit körülnézek itt a lemezek között, és olyan zenéket adok, amit még nem is játszottam szerintem soha életemben. Itt a szuperem. Jobb oldali technikus annyit mond nekünk most, hogy játszunk egy kis okapellát.

Street Nomad. És nem az életvitele természetesen. Devotion a szám címet, de rég volt ez is, atya úristen.

Sí. Play Doctor Press. Non dice che io voglio non essere ugye. Megköszönt egy olyan, hogy a Bush Stop. Hát ez meg mit akar tőlünk? Jó, megáll a busz, aztán jó napot kívánok! Kicsit újdonság ezekhez a zenékhez képest, de nekem úgy BPM-ek szerint vannak úgy válogatva a lemezek. Néha azért becsúszik egy kicsit újabb is, figyelj!

Van egy olyan rész itt a bakeliták között, hogy egy pár zenére ráírtam, hogy Fire. Nem véletlenül. Valahogy mindig róla ezekről a zenékről jut eszembe. Jó, ez már csak az én hülyeségem, persze. Erről a lemezre az név van írva, hogy Vasz.

Valamiért nekem Fire és pont kész. Emlékszem, nagyon-nagyon sokáig kerestem ezt a lemez bakeliten. Akarom mondani, fekete korongon. Vinilén inkább azt mondom. Aztán volt egy ilyen licit oldal, oda felrakták. Hát nem volt egyszerű megszerezni. Nem volt egyszerű megnyerni, inkább azt mondanám. Olyat reppel a csávó benne, hogy atya úristen. Annyit mondtuk régen, hogy ez boka kaki. Krisztián ír, hogy Florida még alszik. Nem, Florida még nem alszik.

Kis Fér Attila is itt van, szöget fülel. Jó pár zenét már nagyon rég hallottam. Úgy de jó hallani, bravo, doki, ok, köszönöm. Kicsit másabb, megmondom őszintén, bakelitől játszani.

És írja közben, hogy nincs itt jó ét. Csak meg a buli drága doki olyan muzsikák, amitől szájcsukva fülelek távon nyitva. Köszönjük szépen! Na nézzük, a baloldal is készen van, már az is nagyon rég kerestem. Nagyon durván, nagyon másfél-két éves sikerült megszereznem. Ancient of Mumu.

Fritjó is itt van, és semmi alvás, korán van még, délután 1:30. Nagyon jó, nem micsoda, nagyon komoly muzsikákat mixelsz, és beszorás, aki elfenyíti a készpont. Szia, Fritjó!

Felkészül a jobb oldal is. A lemeztokról annyit lehet árulni, hogy egy sötétjék lemeztok, és egy mondat van ráírva csak. Ez a mondat a szám címe. De ismerni fogod, figyelj!

Itt velünk Kérzs is, a Viber ellen szélok, aki Nagytajcsa is fülel, B oldalal, várjuk a számodat, nem itt, mert Ruska család. Szuper vagy, mindig jobb, köszönöm szépen. Na figyelj ezt a szintit. Micsoda hangja van.

itt velünk Bert is. Hello, Doki, Bert és bandája jelen. Ricsike, nehogy megfulladj a ropitól, üdv Bert. Ricsike, tényleg ésszel. Könyörgöm ésszel. Na nézzük, a másik oldal is felkészül lassan. Az van, rá, hogy Robins. Mi ez a Robins? Várjál, mi ez a Robins?

mindezt után az útcsónódra. Itt a www.szuperdigiradio.hu olyan dokisan. Az utolsó vonat Közép-Kelet-Európában talán vagy. Last train to Transcentral. Live from the last continent. És ezzel a nótával búcsúzom is tőletek. Önem legközelebb van mindenig a szombaton este 6-tól. Vén után, a Vén kapitány után. Bízom benne, hogy hazaérek. Á, megoldom. És szerintem folytatni fogjuk majd a 140 BPM-et. Hiszen rengeteg 140 BPM vagy.

Ezt is még a Casablancában hallottam először. Tudni kell, hogy az A oldal egyen van az Extended, ugyebár. B oldalon pedig a rádióverzió, és mindig azt hittem, hogy csomószor a rádióverziót adták le, ami sokkal rövidebb. De aztán van egy rész, hogy azonnal tudod, hogy igen, ez az Extended.

Még egy úcsó Viber, lovászkalcs és írt, maximális tiszteletem, doktor úr. Szép estét. Na jól lemaradtam a sok melló miatt. Ó, szegénykém. Na szép vagyok, igaz? Igen, gyönyörű vagy. Szia, kacsikám, megtisztel, hogy itt vagy. Búcsúzom tehát, sziasztok! Last

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szöbe!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szüveti.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked.

Super DJ Radio. Kattanj ránk. Kattanj ránk. The joys and laughter.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.